0: President.
1: Jobbal, aztán megint ballal. Nagyon jó, 2-ben, 28 másodperc.
2: Non so, inutili, favorit pozzemmesei.
3: Tőlem maszke.